0: Magyar Hírmagazin.
1: Jó estét kívánok, Bányi Kriszta vagyok. Köszöntöm Önöket a Rádió Burgenland stúdiójából. Úgy tűnik, hogy a következő napokban ismét nagyon melegünk lesz. Így ma utána kérdezek egy meteorológusnál annak, hogy mi is okozza a következő hőséghullámot. Kialakul-e ismét hőkupola? Illetve arra is rákérdezek majd, hogy meddig tart a nagy hőség. A nyelvek sokszínűsége itt Burgenlandban különösen érdekes téma, hisz az itt élő népcsoportok tagjai folyamatosan azon dolgoznak, hogy megőrizzék a saját nyelvüket és ezzel az identitásukat. Na de hogy is áll ez ma a világban? Hány nyelven beszélnek és miként változik ez az évtizedek alatt? Ha kíváncsiak a válaszra, mindenképpen maradjanak velem! Miután az elmúlt hetekben mérsékeltebb hőmérsékletek voltak, most újra megváltozik az általános időjárási helyzet. Észak-Afrikából származó, nagyon forró levegő érkezik Délnyugat-Európán át az Alpokig. Ezzel a hőmérsékleti görbe a következő napokban folyamatosan emelkedik. A hét második felére pedig ismét nagy hőséget jelez. Pétervári Tibor, a Hungaromet ZRT meteorológusa, a szombathelyi szuper észlelő, aki Nyugat-Magyarország mellett az Ausztria keleti részén található megfigyelő állomások adatait is folyamatosan elemzi. A szakembert arról kérdeztem, hogy pontosan mire is számíthatunk a következő napokban.
2: Hát valóban azt jelenti, ugye átvonult egy gyenge hidegfront, kitisztította a levegőt, csak gócokba hozott komolyabb csapadékot, egyébként az használt érdemileg nem nagyon mérsékelte, viszont mögötte száraz, tiszta levegő alakult ki, és magas légnyomás. Itt ez a kulcs pozíció, hogy ismét ilyen 1020 körül van a tengerszintre átszámított légnyomás, és ebben a magas nyomásban, ami éppen itt Közép-Európa fölött épült ki, elég stabil napokig meg fog ez maradni, délnyugat felől ebben a magas nyomásban meleg levegő érkezik, és amikor ez a helyzet áll elő Közép-Európában, akkor ugye a leszálló légmozgások, az erős napsugárzás és a meleg levegő közös eredendője az, hogy kialakulnak ezek a magas hőmérsékletek, és napokig fennmarad, akkor fog ez majd változni, illetve megszűnni, amikor ez a magas nyomás lassan leépül, és esetleg Észak-Nyugat-Európa felől hűvösebb léghullám az óceánról érkezik, és akkor egyúttal csapadék is. De ugye erre mostantól kezdve legalább a jövő hét közepéig nem sok esély van, tehát nagyjából egy hétig ki fog ezt tartani, ugye a szerdai naptól egészen jövő hét kett szerdájáig valószínűleg a hőségnapok lesznek a jellemzők, ugye ez a 30 fölötti maximumot jelenti, amikor pedig elérünk a 35 fokot az a nap maximumban, az a nap számít a klimatológiában forró napnak, tehát ilyenre is lehet számítani, erre az esélyen csütörtök

0: péntektől kezdődően, meg a hét végén van leginkább, amikor 35 fok feletti maximumok alakulnak majd ki.
1: Az a bizonyos hőkupola, ami az elmúlt időszakban megvolt, ismét kialakul ezek szerint?
0: Hát nagy valószínűséggel, mert ugye ez az alapja, ez a magas nyomás. Ilyenkor a magasban is meleg levegő van, tehát azért van ez a hőkupola elnevezés is részben, ugye leszálló légmozgás, meleg levegő tölti ki, és még azért viszonylag magason jár a nap, ugye azért már túl vagyunk jóval a napfordulón, a nyári napfordulón, nagyjából a május elejének felel meg a napsugárzás, az erősség és a nappalok hosszúsága, de ez bőven elég arra, hogy ilyen magasra jöjjön. Ugye ezekben az időszakokban 1500 méteren, mi ugye a 850 hektopaszkálos szintet mondjuk, az nagyjából 1500 méterre van a tengerszint felett, ott is 20-25 fokot lehet mérni, és hát nyilván attól lefele, a síkvidéki területeken pedig ezek a 35 fok körüliek lesznek leginkább a jellemzően. Ausztriának is ugye ez a burgenlandi rész, a fertőtó környék, ami alacsony tengerszint feletti rész. Ha kap egy olyan áramlás dél-délkelet felől, amit még a hegyek is ugye kiszárítanak, ugye domborzat is befolyásolja a hőmérsékletet, akkor ott is lehetséges, hogy előfordul 40 fok közeli érték.
1: Hát igen, ez az az állapot, amire fel kell készülni a nyáron, de mégis, ha jön, akkor azért nehezen viseljük a 40 fokos hőmérsékleteket. Minden esetre most a következő időszakban akkor ez az, ami vár ránk. Köszönjük szépen a tájékoztatást!
0: Én is köszönöm a lehetőséget!
2: Rádió Burgenland.
1: A nyelvek nem csak szavak és mondatok, egy-egy közösség emlékezete, gondolkodásmódja, humora és tudása is bennük él. Ma világszerte nagyjából 7500 nyelvet használnak a jelnyelvekkel együtt. Ez soknak hangzik, csak hogy a kutatók szerint a kép inkább riasztó. Damián Blasi, a barcelonai Pompei Fabra Egyetem kutatója és nemzetközi csapata nemrég közölt friss számításaiban azt állítja, a nyelvi sokféleség csúcsa nem ma van, hanem már mögöttünk lehet. Sőt, lehetett egy aranykor, amikor a Földön akár 10000-es nagyságrendben beszéltek különböző nyelveket. De hogy mire jutottak még a kutatók és mi a mai tendencia, arról most Sebestyén Áront hallják.
3: A tanulmány szerint közel 5 milliárd ember ma a 10 leggyakoribb nyelv egyikét használja, miközben a nyelvek körülbelül fele veszélyeztetett, és évente nagyjából 4 nyelv végleg eltűnik. A szakértők arra emlékeztetnek, a múlt nyelvi térképét nehéz pontosan rekonstruálni, mert írott nyelvi emlékek csak körülbelül 6000 éve vannak, és azok sem fednek le mindent. Ezért a kutatók modellezéssel közelítettek, 171 vadászó gyűjtögető társadalom etnográfiai adataiból indultak ki, és azt feltételezték, hogy a korai közösségek átlagosan nagyjából 800 fős csoportokban éltek, és eleinte jellemzően egy közösség egy nyelvet beszélt. Ezt kombinálták a korai világnépességre vonatkozó becslésekkel, majd 1000 éves lépésekben szimulálták a változást. Az eredményük alapján 12000 éve valószínűleg még kevesebb nyelv létezett, mint ma, nagyjából 4500 és 6200 között. Ezután azonban a népesség növekedéssel hosszú ideig nőhetett a nyelvek száma, és a nyelvi sokféleség csúcsa valószínűleg 3000 és 1000 évvel ezelőtt jöhetett el. Ebben az aranykorban, ugyan nagy bizonytalanság mellett, de akár 10000-es nagyságrendekben is beszélhettek különböző nyelveken a Földön. A csúcs után viszont megfordult a trend. A számítások szerint körülbelül 2000 éve tart egy gyorsuló ütemű visszaesés, amely a közelmúltban még látványosabbá vált. A kutatók arra is figyelmeztetnek, hogy a ma fennmaradó nyelvek nem egy véletlenszerű mintát jelentenek a múltból, inkább az történt, hogy nagy nyelvcsoportok terjeszkedtek, a kisebbek pedig fokozatosan eltűntek vagy beolvadtak.

0: olvadtak. Közben egyre gyakoribb a több nyelvűség, és az a helyzet, amikor valaki nem az anyanyelvét használja a mindennapi életben. A tanulmány üzenete végül túlmutat a nyelvészeten. A nyelvek eltűnése nem csak kommunikációs eszközök elvesztése, hanem kulturális veszteség is. Történetek, helyi ismeretek, szokások, identitások tűnhetnek el velük együtt. És mivel a folyamat a számítások szerint nem új keletű, hanem hosszú történeti ívbe illeszkedik, a szerzők arra következtetnek, a nyelvi sokféleség megőrzése nem csupán múltmentés, hanem a kulturális jövő egyik kulcskérdése.
1: És jöjjön most egy programajánló, nem csak turistáknak. Eisenstadt Kismartonban, az Eszterházy kastélyban augusztus végéig, egész pontosan augusztus 28-áig, minden csütörtökön és pénteken délelőtt 11 órától várják a zenerajongókat a nyári matinéra. A programon lehetőség nyílik arra, hogy Joseph Haydn a bécsi klasszika atyának zenéjét alkotásának eredeti helyszínén élvezhessék, hiszen a nagy zeneszerző több mint 4 évtizeden át élt és alkotott az Eszterházy udvarban. A szervezők arra figyelmeztetik azonban a vendégeket, hogy a matinék pontosan 11 órakor kezdődnek, és az ajtókat csak az egyes darabok között tudják megnyitni. Ezért saját érdekében mindenki foglalja el a helyét a kezdési időpontig. A matiné koncerteket az Eisenstadti Kismartoni Eszterházy kastély Haydn, illetve Empire termében rendezik meg. A pontos műsorrendet, hogy mely napokon, kik és mit játszanak, azt megtalálják az Eszterházy kastély honlapján.
2: Időjárás.
1: Az éjszaka tiszta lesz az égbolt, a déli szél elcsendesedik. Melegebb marad, mint az elmúlt éjszakákon. A legalacsonyabb hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul. Holnap csütörtökön pedig, ahogy már hallhatták, visszatér a hőség. A legmelegebb órákban 33 és 37 fok között alakul a hőmérséklet. A sok napsütés mellett időnként felhők jelennek meg az égen. Délután elszórtan előfordulhatnak hőzivatarok, de többnyire száraz idő marad. Közép- és Észak-Burgenlandban mérsékelt déli szél fúj majd. Bízom benne, hogy ma is sikerült érdekes híreket, információkat megosztanom önökkel, holnaptól pedig már majd Sebestyén Áron várja a hallgatókat a Magyar Hírmagazin adásával. Én megköszönöm, hogy ma is minket választottak. További kellemes estét és jó rádiózást. A viszonthallásra a mikrofonnál Bányi Kriszta búcsúzik.
3: Visz az